oyɔ nyame ɔte aseɛ yɛ mɛsɛ nyankopɔn no so adagyee sɛ wo tia me a baabi a wɔbiara twe bɛ wowura bia no mɛsɔre awurade a ɔte aseɛ fɛ deɛ ɔne ɔkɛseɛ ma saa nyankopɔn a wagye yɛ no nkwa

Awurade ade abako pɛ na agye me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade abako pɛ na yɛ wo nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so